0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültesem önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Kák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr.

0: egyre sok fejedet, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami maradik, de ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 000 forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rendszerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bevezetik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatást. Jelentős termés kiesést okozott az asszály. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bevezetik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Jelentős terméskiesést okozott az asszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az asszálytűrő növényfajták termesztésének. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használnak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés és a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az automosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki Régió Főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások, és főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát, olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOSZ Tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz-oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigénszint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. Megnyílt a szolnoki Szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg a vasúti jármű beszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Ez azért is lenne nagyon fontos, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: Jelentősen csökkent a kerékpáros forgalom a Tiszatónál júniusban, írja a Szolnoki Napló. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a kiskörei vízlépcső üzemi hídján 9261 kerékpáros haladt át, ami kevesebb, mint fele a májusban mért, csaknem 19 000-es forgalomnak. A visszaesés azután következett be, hogy áprilisban és májusban rekordközeli számokat regisztrált. Az idei év első 6 hónapjában összesen 37.480 kerékpáros kelt át a kiskörei vízlépcsőn, amely a Tiszatavi kerékpáros útvonal egyik legforgalmasabb pontja. Ma és hétfőn burkolatjavítás miatt lezárják a Tisza-Várgony-Szőlők bekötő út egy szakaszát. Hívta fel a figyelmet a Szolnoki Napló. A teljes útzár Tiszavárgony felől a bekötő út és a vasúti kereszteződés közötti részt érinti. A munkák idején Tiszavárgony vasútállomása csak kerülő úton közelíthető meg. A megváltozott forgalmi rendre táblák figyelmeztetik a közlekedőket. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint számítsanak hosszabb menetidőre. Ma egy hideg front érkezik, ezért a napsütés mellett néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, elvétve kialakulhat egy-egy zápor. Holnap több órás napsütés lesz, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarnak majd. Térségünkben pénteken 32, szombaton 29 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, végre itt a péntek, július 3. az év 184. napja, a kornélok, somák, szülinaposok sok boldogságot. Nem sokára Vesz jön az Alanéval, előtte még az Airi Mafia, az órát pedig Segi kezdi. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, pénteken, az acskómentes világnapon, angolul International Plastic Bag Free Day. Ennek az eseménynek a legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az egyszer használatos műanyag zacskók környezetkárosító hatására, és világszerte ösztönözze az embereket a környezetbarát alternatívákra, például a tartós textiltáskákra való áttérést. Egyébként most, hogy már szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, hát egy fokkal jobb a helyzet, de előtte, hát úton-útfélen bele lehetett fulladni a PET palackba. Igen, hát az egyszer használatos műanyag zacskó az még probléma, mint ahogyan a gyorshajtás is. A legtöbb baleset okozója ez, úgyhogy jó utat, óvatosan, ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Moving too fast, Artful Dodger dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt szeles marad az idő. Napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. 27-32 fok között alakul a maximum részletek a hírek végén. Fél hét után Keen jön és az Everybody's Changing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Szolnokon egyeztettek a Duna vízgazdálkodásáról. Gyors segítség Cibakházán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelyek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki Hetényi Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

voltál, de te fadultál, veled tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fáj.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapjára. Marad a szél egy újabb hidegfront miatt, 27-32 fokra a napos gomoly felhős időre készülhetünk, elszórtan eső zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A hétvégén is marad a napos gomoly felhős idő, holnap 24-29, vasárnap 25-30 fokkal. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig Sophie Ellis Bextor dalajon, Murder on the Dance Floor. Jó reggelt!
1: Veszte fel a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a hét utolsó munkanapja, de akit hétvégére is beosztott a főnök, az szomorkodhat majd a következő fél órában Manu Chao-val. És jön majd Jani Csákvece is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 7 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Megnyílt a szolnoki szabadstrand. Emléktáblát avattak Kövesdi György tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Megnyílt szerdán a szolnoki Tiszaparti szabadstrand, közölte a város. A természetes vízkedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabad strand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Emléktáblát avattak Kövesdi György tiszteletére a szolnoki Hetényi Géza kórház Gergelyterme előtti emlékfalon. A kórház emlékeztetett, hogy a gyermeksebész főorvos több mint 4 évtizeden át dolgozott az intézményben. 1977 és 2004 között a gyermeksebészet részlegvezető főorvosaként. Nevéhez több jelentős szakmai eredmény, valamint új műtéti eljárások kidolgozása fűződik. A Hetényi Géza kórház 2016 óta állít emléket azoknak a munkatársainak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal meghatározó szerepet töltöttek be az intézmény életében. Kövesdi György munkásságát korábban több rangos szakmai elismeréssel is díjazták. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 184. napján, július 3-án pénteken. Kornél, Soma, őket lehet köszönteni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nenet Cseri tesója, Iglaj Cseri is jön nem sokára, az órát pedig Árás indítja.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, azon a napon, amelyen olyan ikonikus filmek jelentek meg, mint 85. július 3-án a Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével készült Vissza a jövőbe című legendás sci-fi, vagy 91-ben a Terminátor 2-t, de ezen a napon mutatták be 96-ban a Függetlenség napja című sci-fit Will Smith-szel, 2002-ben a Man in Black 2-t, és 2007-ben a Transformers-t. De hogy mi minden történt még ezen a napon, kiderül egy picit később, addig sok jó zenével készültem. Nem sokára Manu Chao jön, most pedig Armand van Helden és a My My My a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, ha a legjobb zenéjék. Egy újabb hidegfront miatt marad a szél, kevesebb esővel, északkeleten viszont lehet egy-egy hevesebb zivatar is. 27-32 fokot mérhetünk. Részletek és a folytatás hamarosan, mindjárt 7:30. Jó reggelt, Sophie B. Hawkins-t hallgatjuk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Tapintható tárlat várta a látássérülteket. Gyerekeket és motorosokat is megszólítottak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például a palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszély. És érdemesebb keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: A Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a vakok és gyengénlátók Jász Nagykun Szolnok Vármegyei Egyesületének csoportja. A szolnoki-napló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. Bűn- és baleset megelőzési programokat szervezett több helyszínen a Törökszentmiklósi rendőrkapitányság. Számoltak be a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A rendőrség munkatársai és 4 iskolaőr Törökszentmiklósi és Súrjányi táborokban találkozott a vakációzó gyerekekkel, akik korosztályuknak megfelelő ismereteket kaptak a biztonságról. A Házhoz megyünk program keretében Törökszentmiklóson és Fegyverneken a tudatos vagyonvédelem fontosságára hívták fel a lakosság figyelmét. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 3-án pénteken, Kornél Soma napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 129 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriáskereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. 74 éve ezen a napon született Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő. I live among the creatures of the night. 1960. július 3 megszületett Vince Clark, angol billentyűs zeneszerző, producer, a korai Depeche Mode, majd a Jezu és az Erasure tagja. Now, 1962-ben a mai napon született Tom Cruise, amerikai színész. És 1987. július 3 megszületett a négyszeres F1 világbajnok Sebastian Vettel, német autóversenyző. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 06.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyugis a péntek reggel az utakon, ha mégis dugó baleset lenne, várom az infót 0620 55 55 155. Hát szerencsére a múlt, ha idéglenesen is, a kegyetlen nyár jön majd a Cruel Summer az Ace of Base-től. És a Roy és Ádám is. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, friss hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A nyolcszögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta megsérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb ételt pazarolunk. Szolnokon egyeztettek a Duna vízgazdálkodásáról. Gyors segítség Cibakházán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelyek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a Cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki Hetényi Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hét elejé hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg komoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Küszöbön a hétvége is végre, lehet bármit csinálni, amit a kánikulában nem lehetett, így grillezni, nyugodtan kirándulni, kerti partit tartani, vagy akár normális körülmények között strandolni. Július 3-a van péntek, kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot, 5 perccel múlt 8, már is indítom a kosindalát. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, Spanyolország a legjobb 16 között a foci VB-n, az osztrákokat verték, hihetetlen. Alexander Schlager, azaz Schlager Sándor, így hívják az osztrák kapust, de van még egy Schlager nevű játékos az osztrák keretben. Most pedig az a Martin Rihárd érkezik, aki hétfőn Budapesten koncertezik. Ricky Martin és Christina Aguilera duettje indul. Nobody Wants to Be Lonely a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Blast FM a legjobb zenék. Ha nem írnának róla, lehet föl sem tűnne. Újabb hidegfront jön, de ezúttal eső helyett szelet hoz. Egy-egy futózápor azért nem kizárt, de nem ez lesz a mai napra a jellemző. Napos gomoly felhős idő, 29 fok körüli maximummal. Részletek a hírek végén és a hétvége időjárásáról is hallhatunk. Mindjárt 8:30, jó reggelt, Will Smith-szel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Megnyílt a szolnoki Szabadstrand. Emléktáblát avattak Kövesdi György tiszteletére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Timmel Hede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Megnyílt szerdán a szolnoki Tiszaparti Szabadstrand, közölte a város. A természetes vízkedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Szabadstrand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Emléktáblát avattak Kövesdi György tiszteletére a szolnoki Hetényi Géza kórház Gergelyterme előtti emlékfalon. A kórház emlékeztetett, hogy a gyermeksebész főorvos több mint 4 évtizeden át dolgozott az intézményben. 1977 és 2004 között a gyermeksebészet részlegvezető főorvosaként. Nevéhez több jelentős szakmai eredmény, valamint új műtéti eljárások kidolgozása fűződik. A Hetényi Géza Kórház 2016 óta állít emléket azoknak a munkatársainak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és elhivatottságukkal meghatározó szerepet töltöttek be az intézmény életében. Kövesdi György munkásságát korábban több rangos szakmai elismeréssel is díjazták. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williamsről olvastam egy hírt, amiről az jutott eszembe, hogy jövő héten szabadságon leszek, de biztos 100%, hogy nem ülnék be egy rádió stúdióba a szabadságom alatt, hiszen a szabadság arról szól, hogy az ember pihenjen, és ne azt csinálja egyébként, amit egész évben. Nem így Robbie Williams, aki Sevillában pihent pár napot, de csatlakozott egy utcazenészhez, akivel együtt elénekelte Angels című slágerét, és az talán rendben is van, hogy az utcazenész telefonról nézte a dal akkordjait, de egy ponton Robbie is a dalszöveget, szóval... She's the one! Ezt halljuk tőle most itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Tapintható tárlat várta a látássérülteket. Gyerekeket és motorosokat is megszólítottak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
3: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például a palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztás emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: A Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének csoportja. A szolnoki napló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. Bűn- és baleset megelőzési programokat szervezett több helyszínen a Törökszentmiklósi rendőrkapitányság. Számoltak be a Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán. A rendőrség munkatársai és 4 iskolaőr Törökszentmiklósi és Súrjányi táborokban találkozott a vakációzó gyerekekkel, akik korosztályuknak megfelelő ismereteket kaptak a biztonságról. A Házhoz megyünk program keretében Törökszentmiklóson és Fegyverneken a tudatos vagyonvédelem fontosságára hívták fel a lakosság figyelmét. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcs hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ebben az órában a Faithless klasszikusa az Insomnia, de énekel Lady Gaga, Always Remember Us This Way, az órát pedig a szintén Minogue, Kylie Huga, Danny indítja, aki több évtized kihagyás után visszatért a színészethez. Ausztrál sorozatban és egy rövid film szerepben is látható. I Begin to Wonder, 4 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Ezt a FM a legjobb zenék. 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tata és Mocsa között. Ha valaki nem szeretne arra szólni, akkor Csémnél hajtson le Komárom felé és az 1-es főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. A Hanson is tudja, hogy jön a hétvége, már péntek van, úgyhogy tudoljuk velük együtt, hogy mbap.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap esti Night Shift rezidensünk Miller hunyt egy gyorsat, és ma este visszatér. A pénteki Night Shift extrában újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak. 6 és 7 között is, csak akkor a házigazdától, White Boytól. Where is the love? A Black Eyed Peas folytatja a péntek reggelt.

Ezt a fenn a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapja napos, szeles, gomoly felhős időt tartogat 29 fokkal, és a hétvége is valahogy hasonlóképpen alakul, egyre kevesebb széllel. Ez már Amy Winehouse dala közben. You know I'm no good a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgatjuk majd a DB Bulvár nagyon pozitív dalát, Point of View. És hozom Horváth Tamást is. Ha dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620 55 55 155, mindjárt 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyalogídja, a Tiszavirághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Walesben találunk, a Halihedi Kelta kapu hidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Alföldi Rónán domborodnak a síkság fölé azok az 5-10 méter magas és 20-50 méter átmérőjű kupok vagy félgömb alakú képződmények, amelyeket évszázadok óta csak kunhalmokként emlegetnek. A kunhalmok legtöbbször a valamikor volt alföldi árterületek partjain állnak, és jóval a kunok előtti időkből származnak. A kunhalmok kultikus áldozó és temetkezési helyek voltak az őskorban, illetve a Római Birodalom idején. Később pedig lakódomként is használták a mesterséges földhányásokat. Az Árpád-korban nem egyszer templomot vagy kápolnát építettek rájuk. Újszász határában már a hármat láthatunk a halmokból. A cigányhalmot, a dinnyés halmot és a hosszúháti halmot, melynek lábánál a homokbánya oldalán parti fecskék fészkelnek, illetve a fokozottan védett gyurgyalakból is feltűnik néhány.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb ételt pazarolunk. Szolnokon egyeztettek a Duna vízgazdálkodásáról. Gyors segítség Cibakházán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelyek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszer dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki Hetényi Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hét elejé hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcs hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A hét utolsó munkanapján, július 3-án, pénteken sok boldogságot kívánok a kornéloknak, a somáknak és a szülinaposoknak is. Töltsük együtt ezt a pár órát a munkaidő végéig, én délig hozom a legjobb zenéket déltől Majoros Rita vált. Jennifer Lopez indít Love Don't Cost a Thing. 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Best FM a legjobb zenék, 91-es lágerrel megyünk tovább. PM Dance, a Drifton Memory Bliss, a dal alapjául pedig egy majd 10 évvel korábbi klasszikus, a Spandau Ballet True című dala szolgál. A dolog pikantériája, hogy a Spandau Ballet tagjai nemhogy nem perelték be őket a hangmintáért, de kifejezetten imádták a dalt. A zenekar gitárosa Gary Kemp hivatalos társszerzői kreditet, és ezzel komoly jogdíjakat kapott, míg az énekes Tony Hadley még a PM Dance klipjében is feltűnik egy ponton a saját hangmintázott vokájára tátog.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében többen ütköztek, a 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás főleg a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv araszol az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolt a belső sáv használata. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég még sütött a nap, most viszont felhős az ég itt a fővárosban. Ez lesz a jellemző a mai nap időjárására és egész hétvégén. Napos gomoly felhős idő ma még erős széllel, 25-30 fok közötti maximumokkal, számottevő csapadék nélkül. Részletek a hírekben, a délelőtt utolsó órájában pedig szól majd Tupac slágere. És jön Bály Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, a fős teraszról, te voltál, aki táncolt velem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos közlekedésbiztonsági akciót tart nyáron a rendőrség, már szedik a korai és középérésű kajszit. A felhők mellett sokat süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indult, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülőövezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltásokat. Egy Cegléd környéki településen dolgoztak, ott kereste meg őket 3 éve egy pár. A tenyésztők külföldre adtak el kiskutyákat. Az ehhez szükséges kisállat útleveleket a vádlottak állították ki, de jó pénzért más életkort írtak a papírokba, és valótlanul igazolták, hogy a kölykök megkapták a veszettség elleni oltásokat. Mintegy 200 kutya esetében történt ilyesmi, az állatorvos és asszisztense összesen több mint 3 millió forintot kapott a hamis okiratokért. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagyta és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Július 21 és november 24 a két dátum, amikor az óraindító Usher dalban is hallható Pitbull Magyarországon lép föl. A közelebbi Puskás Aréna beli koncerten pedig Kis János, azaz Lil Jon lesz az előzenekara. Indítom a DJ Garas Paulin in Love-ot, 4 perccel múlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék a popiparban, úttörő jogi lépésre szánta el magát a Backstreet Boys, hivatalosan is lefoglaltatta a védjegyoltalmat a saját hangjára, pontosabban a jól ismert Hi, we are the Backstreet Boys beköszönő mondatra és a vokális karakterükre. Ezzel próbálják jogi úton megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia engedély nélkül klónozza és hamisítsa a hangjukat a közösségi médiában. Jön a Get Down tőlük a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, több autó ütközött az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében a 39-es kilométernél. Csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás 5-6 kilométer. Az M0-áson, az M5-ös felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 3-4 kilométer ott. És baleset történt a 6-os főút pécsi szakaszán is, a Tüzér utcai kereszteződésben. Két autó ütközött, két sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szőke hölgy indítja a délutánt, az egyiket Britney Spearsnek hívják, a másikat pedig Majoros Ritának. Utóbbi kolléganőm és átveszi a stafétát a hírek alatt itt a stúdióban. Jó hétvégét, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Szamócák tizede elbukott a fogyasztóvédők vizsgálatán, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas színművész. Elszórtán jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon lehet erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta a rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vadszamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot. Vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, kellemes pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Töltsék velem a mai délutánt is. Egy kicsit ráhangolok mindenkit a következő nyári hétvégére. Lenny Kravitz-el, a Destiny's Child-dal, vagy éppen Craig David és Sting dalával itt lesz a Rise and Fall. Most Britney Spears-el nagy kedvencemmel indulunk. Itt a Toxic. Szép napot!
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zené. Ki mit csinál a hétvégén? Nagyon remélem, hogy valami isteni programmal töltik. Én megpróbálok mindenkit a hétvégére hangolni, bár szerintem ezzel azért nem lesz túl nehéz dolgom. Általában azért a legtöbben várjuk a hétvégét. Akkor én hangolok mindenkit, mondjuk Blaze és Diaz dalával jön a Minden másképp lesz, de hozom a napkérdését is, aztán itt lesz például a csomó-csomó közlekedési információ, mindenféle érdekesség, mozi ajánló is, és persze főszerepben a legjobb zenék. Úgyhogy Lenny Kravitz már érkezik is, és a Fly Away, én pedig csodás pénteket kívánok mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is mindenkinek, önökkel leszek bármelyik úton, ha pedig közlekedési infót kapok már, adom is tovább. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a sáv elhúzásos terelés elején egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, az átterelt sávban erre kell készülni. A 60-as kilométernél a forgalmat mindkét irányban egy-egy sávon engedik el. Több autó ütközött össze az M7-esen Balaton felé Kápolnás Nyék térségében, a 39-es kilométernél forgalomkorlátozás ugyan már megszűnt, de a lassan oszló torlódás, hát még mindig legalább 8 kilométeres, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

girl. But it's don't know if I'm not your man. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek után a Will Smith és a Man in Black. És zenél Berkes Olivér.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 300 ezer szerződést cseréltek le a lakásbiztosítási kampányban. Az idei volt a második legmelegebb június itthon. Felhős napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőkhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és a kommunikáció fejlesztéséről szólt. De számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápia alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Nagyobb tételben csempészte a török zárjegyes cigarettát egy kamionos. A Törökországból Németországba tartó járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték a pénzügyőrök, és több száz doboz különféle márkájú cigarettára bukkantak. Az áru értéke 1 millió forint körül lehet. A tettes ellen eljárás indult. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, gyerünk tovább, és hallgassuk a legjobb zenéket, és mindjárt itt a hétvége, tényleg pár óra, sőt, jó páron már el is kezdték a hétvégét, úgyhogy mi már ebben a hangulatban vagyunk. A Coldplay-el, Will Smith-szel, a Nox-szal, a Solvay-vel, vagy éppen a Mystic-kel velük indul az óra, én pedig csodás hétvégét kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a nap kérdését. Itt vagyunk a nyaralási időszak közepén, ugyebár így július elején. Na de ki kivel megy szívesen nyaralni? Ki az, akihez szívesen alkalmazkodunk, akivel jól kijövünk egy nyaraláson, mert mondjuk ugyanolyan a ritmusunk, és ki az, akivel soha többé? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a válaszok, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, úgyhogy lehet írni. A Dallonis pedig a folytatásban érkezik, és az I Got 518, utána pedig Florida zenél. Good Feeling itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Baross utca József körút kereszteződésében, a 32-esek terénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És erős a forgalom az M1-esen, úgyhogy lassulás van, torlódás Budapest felé, Tata és Buda őrs közötti kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül arra szól az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tartanak, javasolják a hallgatóink, hogy a belső sávot válasszák. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők mai hulláma is, úgyhogy Érd és Tárnok között szintén torlódás van, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Én pedig számolok az önök üzeneteivel, szóval ha járnak, kelnek az országban és van infójuk, küldjék el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, után a Depeche Mode és az It's No Good.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Uniós pénzből új villamosvonal épülhet Budapesten, már szedik a korai és középérésű Kajszit. Nagyrészt napos lehet a hétvégénk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackot. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mertonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvégén nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, szép délután, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol a Simply Red és a Something Got Me Started szól, vagy éppen Monta Jordan és a This Is How We Do It. Jön majd Pápai Jóci, jön a Depeche Mode is, most viszont Chicane és Bryan Adams indítja az órát. Don't give it up!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki kivel menne szívesen nyaralni, és miért, és ki az, akivel soha többet. Anita azt írja, a férjemmel megyek legszívesebben, mert ő mindent megszervez, nekem csak élvezni kell a nyaralást, soha többé, viszont a főnökömmel. Elég belőle hétköznap is. Peti is írt, a haverokkal mindig jó a hangulat, de egy hét után már mindenki idegesít, soha többé azzal, aki reggel 6-kor már túrázni akar. Kata azt írja, a nővéremmel bárhová elmennék, ugyanazokat a helyeket szeretjük, az exemmel viszont már a Balatonra sem. Érthető. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár a jó kis nyaralós képek is, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Hozok mellé egy kis Simply Redet, megint csak egy kis időutazás a 90-es évek elejére. Jön egy izgalmakkal teli dal, új szerelemről, új találkozásról. Something Get Me Started, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam két infót is az utakról. Az egyik, hogy a 32-esek terénél a Baross utca és a József körút találkozásánál baleset történt, úgyhogy emiatt van ott egy kis fennakadás. A másik infó pedig Lacitól érkezett, hogy a Fiumeni úton baleset történt, szintén a Baross utca környékén, ott az Orci tér környékén. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Erős a forgalom, úgyhogy szakaszosan torlódás van az M1-esen. Budapest felé még hozzá Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt. Az M7-esen a Balaton irányába pedig megindultak a hídvégézők, Érd és Székesfehérvár között szintén torlódás van. Erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Jelentős terméskiesést okozott az asszály. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Jelentős terméskiesést okozott az asszály Jász-Nagykunszolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az asszálytűrő növényfajták termesztésének. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használnak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés és a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki Régió Főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
2: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát, olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOSZ Tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz-oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigénszint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. Megnyílt a szolnoki Szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a magyar vasúti járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg a vasúti jármű beszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Ez azért is lenne nagyon fontos, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: Jelentősen csökkent a kerékpáros forgalom a Tiszatónál júniusban, írja a Szolnoki Napló. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a Kiskörei vízlépcső üzemi hídján 9261 kerékpáros haladt át, ami kevesebb, mint fele a májusban mért, csaknem 19 000-es forgalomnak. A visszaesés azután következett be, hogy áprilisban és májusban rekordközeli számokat regisztrált. Az idei év első 6 hónapjában összesen 37.480 kerékpáros kelt át a Kiskörei vízlépcsőn, amely a Tiszatavi kerékpáros útvonal egyik legforgalmasabb pontja. Ma és hétfőn burkolatjavítás miatt lezárják a Tisza-Várgony-Szőlők bekötő út egy szakaszát. Hívta fel a figyelmet a Szolnoki Napló. A teljes útzár Tisza-Várgony felől a bekötő út és a vasúti kereszteződés közötti részt érinti. A munkák idején Tisza-Várgony vasútállomása csak kerülő úton közelíthető meg. A megváltozott forgalmi rendre táblák figyelmeztetik a közlekedőket. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint számítsanak hosszabb menetidőre. Ma egy hideg front érkezik, ezért a napsütés mellett néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, elvétve kialakulhat egy-egy zápor. Holnap több órás napsütés lesz, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarnak majd. Térségünkben pénteken 32, szombaton 29 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Érkezik a várva várt hétvége, előtte azonban még néhány kellemes óra együtt a stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. Justin Timberlake mellett itt lesz majd Curtis és Charlie is hamarosan, a 90-es évekből pedig a New Radicals dala. Azonban a French Affair-rel kezdünk, akiknek a nagyobb sikere a My Heart Goes Boom volt, de ez is nagyot ment a szexi.
0: 102.4 Best FM.

Forróságnak átmenetileg vége, ám a vízhőmérsékletek még kellemesek. A Tisza és a Tiszató 26-27 fokos, a Balaton vize is 26-28 fokos ezekben a napokban. Ha valaki a hétvégét a horvát tengerparton tölteni, ott 31-34 fokra lehet számítani, a tenger vize pedig 25-29 fokos. Nálunk a térségben holnap szeles napra lehet számítani, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A hőmérsékletek hajnalban 20 fok alatt lesznek, napközben pedig 28 fok körül tetőzik. Vasárnap a napos idő mellett lesznek felhőátvonulások, egy-egy rövid zápor is kialakulhat majd. Az északnyugati szél megélénkül, a kora délutáni hőmérséklet 27 fok körül alakul. Hétfő reggel 15-17 fok lehet a térségben, napközben pedig több felhőre és időnként záporokra is számítani lehet. Továbbra is szeles marad az időjárás, 26 fok lesz majd a hét első napján. Kedden kevesebb csapadékra lehet számítani, szerdán, csütörtökön viszont ismételten szelesebb, csapadékosabb napok jöhetnek, ekkor majd 23-25 fok lehetséges a mostani infók alapján. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Kurtwood Smith születésnapja a mai, ő a Robot Zsaruban és a Rambo 3-ban is szerepelt. Ekkor született Rosta Sándor, illetve Tom Cruise színész is, valamint a négyszeres Forma 1-es világbajnok Sebastian Vettel. A címeket egymást követő években 2010, 11, 12 és 13-ban szerezte. És hogy a számoknál maradjunk, Coolio dalát játsszuk ezúttal.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben Karibi Party, 11 órától látható majd a Kiflihajó, 15 órától az UFO, 16 órától pedig lesz még Szambasó is. Kisúj piknik, holnap Kisúj szálláson a Zenepavilonnál mesével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tiszacsorgó Tiszakécskén holnap 7 órakor kezdődik a rendezvény, gyülekező 10-kor a Tiszabögi komplejárónál lesz, a Tiszacsorgó pedig 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kék Virág Trió koncertje holnap este látható 9-től a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngy Hajulány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitán Nóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától, Görög Táncházzal 18 órától, a Taverna zenekarral este 8-tól pedig Erox Martinivel. Ugyancsak július 11-én, tehát jövő héten szombaton este 8:30-tól a Keppásza koncertje látható itt Szolnokon a Múzsák terén. 2001-ben ezekben a napokban volt listavezető Christina Aguilera és barátnőinek sikere, ami egyébként egy 75-ös láger egyben. Lady Marmalade most a 102.4 Best FM-en.

0: Közlekedési információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van útszűkület, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell készülni Millértelep után Csataszök felé. Sok tinilány szobájában volt a falon a Backstreet Boys plakátja. A srácoktól a Larger Than Life hallható most.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentős termés kiesést okozott az asszály, egyre kevesebb ételt pazarolunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Jelentős terméskiesést okozott az asszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minősége várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az asszálytűrő növényfajták termesztésének. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használnak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés és a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki Régió Főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a Tiszató állapotát, olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz-oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigénszint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. Megnyílt a szolnoki Szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a magyar vasúti járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg a vasúti járműbeszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Ez azért is lenne nagyon fontos, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: Jelentősen csökkent a kerékpáros forgalom a Tiszatónál júniusban, írja a Szolnoki Napló. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a Kiskörei vízlépcső üzemi hídján 9261 kerékpáros haladt át, ami kevesebb, mint fele a májusban mért, csaknem 19 000-es forgalomnak. A visszaesés azután következett be, hogy áprilisban és májusban rekord közeli számokat regisztrált. Az idei év első 6 hónapjában összesen 37.480 kerékpáros kelt át a Kiskörei vízlépcsőn, amely a Tiszatavi kerékpáros útvonal egyik legforgalmasabb pontja. Ma és hétfőn burkolatjavítás miatt lezárják a Tiszavárgony szőlők bekötő út egy szakaszát, hívta fel a figyelmet a Szolnoki Napló. A teljes útzár Tiszavárgony felől a bekötő út és a vasúti kereszteződés közötti részt érinti. A munkák idején Tiszavárgony vasútállomása csak kerülő úton közelíthető meg. A megváltozott forgalmi rendre táblák figyelmeztetik a közlekedőket. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint számítsanak hosszabb menetidőre. Ma egy hideg front érkezik, ezért a napsütés mellett néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, elvétve kialakulhat egy-egy zápor. Holnap több órás napsütés lesz, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarnak majd. Térségünkben pénteken 32, szombaton 29 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Alapvetően kicsit fellélegezhettünk az elmúlt 40-42 fokos időszakot követően, a következő hét pedig még akár több záport is hozhat, meg néhány fokos leülést. Én pedig hozom így péntek délután a legjobbak közül Lisa Stansfield és Avril Lavigne dalát, meg most a Black Eyed Peas sikerét is.
0: 102.4 West FM, a legjobb zenék.

A forróságnak átmenetileg vége, ám a vízhőmérsékletek még kellemesek. A Tisza és a Tiszató 26-27 fokos, a Balaton vize is 26-28 fokos ezekben a napokban. Ha valaki a hétvégét a horvát tengerparton tölteni, ott 31-34 fokra lehet számítani, a tenger vize pedig 25-29 fokos. Nálunk a térségben holnap szeles napra lehet számítani, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a hőmérsékletek hajnalban 20 fok alatt lesznek, napközben pedig 28 fok körül tetőzik. Vasárnap a napos idő mellett lesznek felhőátvonulások, egy-egy rövid zápor is kialakulhat majd, az északnyugati szél megélénkül, a kora délutáni hőmérséklet 27 fok körül alakul. Hétfő reggel 15-17 fok lehet a térségben, napközben pedig több felhőre és időnként záporokra is számítani lehet. Továbbra is szeles marad az időjárás, 26 fok lesz majd a hét első napján. Kedden kevesebb csapadékra lehet számítani, szerdán, csütörtökön viszont ismételten szelesebb, csapadékosabb napok jöhetnek, ekkor majd 23-25 fok lehetséges a mostani infók alapján. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ezen a napon ünnepelne Laura Branigan, az ő egyik legjobbja az 1984-es Self Control volt, de a Gloria dal is nagyszerűen menetelt tőle. Ekkor született Vince Clark is, a Depeche Mode tagja, később pedig az Erasure-ben is szerepelt, és most van a születésnapja Shane Lynchnek, a Boyzone tagjának. 21-szer szerepeltek az angol listán, amiből 6 dal listavezető is volt annak idején. Most a 90-es éveknél maradva Edwin Collins és a Girl Like You hallható.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben karibi parti, 11 órától látható majd a Kifli hajó, 15 órától az UFO, 16 órától pedig lesz még szambasó is. Kisúj piknik, holnap Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál mesével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tiszacsorgó Tiszakécskén holnap 7 órakor kezdődik a rendezvény, gyülekező 10-kor a Tiszabögi komplejárónál lesz, a Tiszacsorgó pedig 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kék Virág Trió koncertje holnap este látható 9-től a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitán Nóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Ugyancsak július 11-én, tehát jövő héten szombaton este 8:30-tól a Kepásza koncertje látható itt Szolnokon a Múzsák terén. A legjobb zenék között ezúttal egy Tóth Gabi dal hallható a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedési információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György út

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást. Jelentős terméskiesést okozott az asszály. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Bevezetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Jelentős terméskiesést okozott az asszály Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A szoljon.hu beszámolója szerint az aratás a szokásosnál 10-12 nappal korábban kezdődött, és az eddigi tapasztalatok szerint a gazdák 30-50%-os terméskieséssel számolnak. Az őszi árpa, a búza és a tritikálé is megsínylette a csapadékhiányt és a tartós hőséget. A betakarított gabona minőség várhatóan jó lesz, a mennyisége azonban jóval elmarad a megszokottól. A napraforgó helyzetén még javíthat a következő időszak csapadéka, de a gazdák szerint hosszú távon nagyobb szerepet kell kapnia az öntözésnek és az asszálytűrő növényfajták termesztésének. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a tiszamenti regionális vízművek a tartós meleg miatt, tudta meg a szoljon.hu. A társaság szerint a hőségriasztás idején jelentősen megnőtt a vízfogyasztás. Az átlagos hétvégi értékhez képest 35%-kal több vizet használnak a lakosok, egyes településeken pedig akár 70%-os növekedést is mértek. A vízellátás jelenleg zavartalan, de a legnagyobb terhelés a késő délutáni és esti órákban jelentkezik. A vízmű ezért azt kéri, hogy ilyenkor lehetőség szerint halasszák el a medencetöltést, az autómosást és a nagy mennyiségű locsolást. A felhívás a Szolnoki Régió Főmérnöksége által ellátott településekre vonatkozik. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
2: A tartós hőség miatt folyamatosan figyelik a tiszató állapotát, olvasható a szoljon.hu-n. A MOHOZ tiszatavi kirendeltségének biológusai rendszeresen mérik a víz-oxigén tartalmát, hőmérsékletét, pH értékét és más fontos paramétereit, hogy időben észleljék az esetleges problémákat. Egyes helyeken már alacsonyabb az oxigénszint, de jelenleg még nincs komoly veszély a halállományra. A szakemberek ugyanakkor készen állnak a beavatkozásra. Megtisztították a friss vizet biztosító befolyókat, és szükség esetén levegőztető berendezéseket is üzembe helyeznek a halak védelme érdekében. Megnyílt a szolnoki szabadstrand, így idén is lehet fürdeni a Tiszában a kijelölt partszakaszon, írja a szoljon.hu. A strand a korábbi évekhez képest kevesebb szolgáltatással működik, a biztonságos fürdőzés feltételei azonban biztosítottak. Minden nap 10 és 18 óra között vízőri szolgálat felügyeli a strandot, emellett kihelyezték a 120 cm-es vízmélységet jelző bójasort és a hajózási útvonalat elválasztó bójákat is. A strand megnyitása korábban kérdéses volt, végül az önkormányzat úgy döntött, hogy a fürdőhely a nyári szezonban mégis megnyitja kapuit a látogatók előtt. A szolnoki Stadler gyára is fontos szerepet kaphat a Magyar Vasúti Járműpark megújításában. Erre hívta fel a figyelmet legfrissebb elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A gazdaságkutató szerint a következő években mintegy 2 milliárd euró uniós forrás nyílhat meg a vasúti jármű beszerzésekre. Az elemzés kiemeli, hogy a Stadler szolnoki üzeme a vállalat egyik legfontosabb európai kocsiszekrénygyártó központja. A GKI szerint a hazai vasúti járműipar további fejlődéséhez kiszámítható több éves beszerzési programokra és a magyar beszállítói hálózat erősítésére van szükség. Ez azért is lenne nagyon fontos, mert a MÁV személyszállító járműveinek átlag életkora jelenleg 42 év. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: Jelentősen csökkent a kerékpáros forgalom a Tiszatónál júniusban, írja a Szolnoki Napló. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság adatai szerint a Kiskörei vízlépcső üzemi hídján 9261 kerékpáros haladt át, ami kevesebb, mint fele a májusban mért, csaknem 19 000-es forgalomnak. A visszaesés azután következett be, hogy áprilisban és májusban rekordközeli számokat regisztrált. Az idei év első 6 hónapjában összesen 37.480 kerékpáros kelt át a Kiskörei vízlépcsőn, amely a Tiszatavi kerékpáros útvonal egyik legforgalmasabb pontja. Ma és hétfőn burkolatjavítás miatt lezárják a Tisza-Várgony-Szőlők bekötő út egy szakaszát, hívta fel a figyelmet a Szolnoki Napló. A teljes útzár Tisza-Várgony felől a bekötő út és a vasúti kereszteződés közötti részt érinti. A munkák idején Tisza-Várgony vasútállomása csak kerülő úton közelíthető meg. A megváltozott forgalmi rendre táblák figyelmeztetik a közlekedőket. A Magyar Közút azt kéri az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint számítsanak hosszabb menetidőre. Ma egy hideg front érkezik, ezért a napsütés mellett néhol gomoly felhők is megjelenhetnek, elvétve kialakulhat egy-egy zápor. Holnap több órás napsütés lesz, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarnak majd. Térségünkben pénteken 32, szombaton 29 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: egy kicsit felfrissült az időjárás, emiatt talán könnyebben is, vagy jobban is lehet aludni, meg egy picit több energiánk marad, akár erre a hétvégére, amit kirándulással, vagy éppen egy vízparti kis pihenéssel lehet egybekötni. Nálunk pedig érkeznek tovább is a legjobbak, éppen most a Best FM legenda George Michael.
1: 102.4 Best FM.

forróságnak átmenetileg vége, ám a vízhőmérsékletek még kellemesek. A Tisza és a Tiszató 26-27 fokos, a Balaton vize is 26-28 fokos ezekben a napokban. Ha valaki a hétvégét a horvát tengerparton tölteni, ott 31-34 fokra lehet számítani, a tenger vize pedig 25-29 fokos. Nálunk a térségben holnap szeles napra lehet számítani, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A hőmérsékletek hajnalban 20 fok alatt lesznek, napközben pedig 28 fok körül tetőzik. Vasárnap a napos idő mellett lesznek felhőátvonulások, egy-egy rövid zápor is kialakulhat majd. Az északnyugati szél megélénkül, a kora délutáni hőmérséklet 27 fok körül alakul. Hétfő reggel 15-17 fok lehet a térségben, napközben pedig több felhőre és időnként záporokra is számítani lehet. Továbbra is szeles marad az időjárás, 26 fok lesz majd a hét első napján. Kedden kevesebb csapadékra lehet számítani, szerdán, csütörtökön viszont ismételten szelesebb, csapadékosabb napok jöhetnek. Ekkor majd 23-25 fok lehetséges a mostani infók alapján. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A bécsi Práterben ekkor helyezték üzembe a 65 méter magas óriás kereket, még 1897-ben, nagy dolog volt ez akkoriban. 1964-ben, tehát több mint 60 éve, hogy az amerikai slágerlistát ilyenkor a Beach Boys vezeti, az I Get Around-dal. A dal később több filmben is újrahallható volt, például 87-ben a Jó reggelt Vietnámban, 89-ben pedig a Nicsak kibeszélben, de ezen túl is több filmben és sorozatban feltűnt a sláger. Nálunk viszont az Eternal slágere tűnik fel, I Wanna

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egész nap a Tiszaligeti élményfürdőben karibi party, 11 órától látható majd a Kifli hajó, 15 órától az UFO, 16 órától pedig lesz még szamba show is. Kisúj piknik, holnap kisúj szálláson a Zenepavilonnál mesével és a Dynamic Dudes koncertjével. Második Tiszacsorgó Tiszakécskén holnap 7 órakor kezdődik a rendezvény, gyülekező 10-kor a Tiszabögi komplejárónál lesz, a Tiszacsorgó pedig 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható. A Kékvirág Trió koncertje holnap este látható 9-től a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság, Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitán Nóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncházzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Ugyancsak július 11-én, tehát jövő héten szombaton este 8:30-tól a Kepásza koncertje látható itt Szolnokon a Múzsák terén. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, hogyha volna egy jó ajánlatuk, akkor küldjék el nekünk facebook.com/bestfmszolnok. Diáz és Menta jön most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

közlekedési információk most a 102.4 Best FM-en. A 4-esen a 20-as kilométernél Lecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van korlátozás. Az M44-esen csomópontot építenek Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között. Tiszavárkonynál még a következő néhány napban teljes útzárra kell számítani a vasútállomás felé. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél van sávlezárás. Nagykátán a 31-esen a Jászberényi úton van korlátozás. Földesen a Hajdú-Szovátra vezető úton útépítés mellett lehet autózni. Tápió-Szentmártonban a Széchenyi István úton és a Kossuth-Lajos úton is útszűkület van érvényben. Tiszatenyőnél útépítés miatt kell lassabban haladni Kengyel felé. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet autózni. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, Albertisán pedig a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton van útszűkület, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Útépítése és emiatt félpályás lezárásra kell készülni Millér telep után Csataszök felé. Tunyogi Orsi énekelte 97-ben a Ha lemegy a nap dalt. Ennek a feldolgozása jön meg 6-tól a Night Shift. Én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, Best FM-es hétvégét kívánok!

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem tagadom, én is annyira szétestem ennek a hételei kánikulának köszönhetően, hogy egyébként nagyon köszönöm, hogy többen jeleztétek a 0-20-55-55-155-ös Viber számunkon keresztül, hogy szerdán DJ Effendit, csütörtökön pedig DJ Millert hívtam vissza extrázni, és akkor jogos a kérdés, hogy most akkor kijönöm a vissza plusz egy órára DJ Miller természetesen, úgyhogy Effit leszúton is elnézést kérek, mert ezt már megbeszéltem vele, szóltam neki, hogy ne jöjjön, viszont DJ Miller jön, vagyis a mai Nácsi Texában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, hétől DJ Millerrel, ha nem ez játszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Thought I went.

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál Viper.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155. Meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okos mérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos variegátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som egy vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Lehet, hogy már beszéltünk róla, de most nálatok mi a kotta így a Defective Croatia-val? Lesz, nem lesz? Kihagyjátok, tudtok menni?
4: Lenni lesz, mint tudjuk, és az van kommunikálva, hogy utoljára.
3: Igen.
4: Figyelj, ha emlékszel rá, mi mindig úgy mentünk, ha mentünk, hogy így szóltunk egymásnak, hogy akkor megyünk, mert ugye elővételesség elfogyott.
3: Igen.
4: Nem tudom, hogy láttad-e, de ezt folyamatosan kommunikálják is, hogy ugye napi jegyeket még most, azt hiszem van egy ilyen újraértékesítési, azt nem teljesen értem, hogy miért, hogy egyszer elfogyott, most vagy kicsit tágították a teret, vagy én nem tudom, hogy mi
3: szoktak
4: történt.
3: Szoktak egyébként visszatartani.
4: Vagy pedig ilyen visszamondást nem vitték el, nem tudom, hogy a digitális világban ilyen van-e, hogyha nem fizeti ki, vagy csak befoglalja.
3: Hát, szabad ne felejtsd, ugye most a koncerteken is egyébként nagyon sokszor az van, hogy megveszed a híres, szép nagy jegy értékesítő oldalon keresztül, és aztán van az a másik híres újraértékesítő alkalmazás. Aha, de igen. Hogy most már a szép nagy értékesítő oldalra már te vissza tudod rakni a jegyeidet, tehát nem kell egy ilyen köztes.
4: De ez tök jó amúgy, nem?
3: Velünk is ez volt, hogy amikor
4: kihúzták a méregfogát a dolognak.
3: Igen, tehát ott nem lehet rárakni extra üzét, stb. A maximum annyira tudod eladni, amennyire
4: ez
3: vett.
4: Ez nagyon korrekt,
3: humánus megoldás. Nyilván gondolom, ezt le kellett fejleszteni, stb. De például mi is, hogy amikor kiderült, hogy nem tudunk mégsem Bruno Mars-ra menni Londonba, akkor oda visszaraktuk. 2 nap alatt.
4: Persze.
3: Szóval, hogy elképzelhető, hogy ilyen, akik már tudják, szóval, hogy nem tudnak menni, visszarakták oda.
4: Mindig spontánban toljuk az ilyeneket, de régen is így, menjünk ki Horvátországba 4 napra, oké, és fél óra múlva indultunk, de kb. Így volt, én Borsosnak szóltam a legutóbbinál, és hogy Ferike, tudtam még jegyet venni, megyünk. És akkor egy napon belül már mentem érte, és beültettem.
3: Jó, figyelj, ha úgy érzed, nem is tudom pontosan mikor lesz, de hogy egy óra múlva akár indulhatsz is. Megy oda, vagy máshova, ezt az órát viszont még töltsed velünk. Légy oly kedves,
4: így lesz,
3: a denses sütörtök után denses péntek, amely extra.
4: Pörgessük meg.
3: Játszok meg.

0: Cube zenék Mixben.
1: És nem beszéltünk azóta adásban legalábbis erről, ugye, hogy volt az a nagyon szuper extra titkos buli, amit mondtál, hogy titoktartási meg stb. E technikai részletek érdekelnek, csak mert mondtad, hogy az annyira, hogy ott se telefon meg sosem, hogy tényleg elvették? Vagy,
2: hát
1: vagy
2: mi azt van, hogy kapsz egy ilyen boxot, ami te zársd le magadnak. Ja. Tehát ennek is van ilyen kulturáltabb formája, hallottam ilyen kartondobozokról, nem itt kérlek szépen, erre van külön ilyen doboz. Nagyon durva, én is életemben másodszor láttam. Hát miért van egy kis műanyag ilyen átlátszó, tehát egy plexi doboz, amit egy ilyen speckó zárral le lehet zárni, és te viszed el a kulcsot, viszont az el van helyezve egy bizonyos helyre mindenki.
1: Na, és akkor onnan
2: és
1: nem
2: ki kell kapcsolni. Ki, hogy,
1: ja, és ki is kell kapcsolni. Igen, igen. Mert ugye pont az jutott eszembe, ugye, főleg stand-uposoknál ugye ez már bevett gyakorlat, hogy csak ők ilyen kis szütyőbe rakják, ugye, hogy ne tud felvenni a műsor, stb. Ha kell, akkor kimehetsz, kiveheted, telefonálhatsz,
2: stb. A részét képezi, tehát nem is kell, hogy aláírjad.
1: Azt hittem, hogy csak a kamerázás
2: nem,
1: miatt.
2: Nem, nem, és ugye ez egy, mint kiderült, annyit elmondhatok meg neked, ugye adáson kívül, mert el is mondtam, hogy ez egy valami nagyon komoly ilyen informatikával és egyéb mással foglalkozó közel-keleti cég, talán ennyit mondhatok, és emiatt ennek a cégnek különböző nagy emberei, illetve az ő baráti körük volt ott, és hát nem tudom, hogy valószínűleg tartanak, lehet, hogy már jártak kórul akármilyen
1: na, várjál,
2: formában.
1: Most rakom össze, tehát, hogy informatikai cég, és te utaltod nekik a telefonodat. Én. Hát nézted már, mondta, mi
2: nem volt nálam, nem volt nálam, tudod ez a, hogy mibe kell betekerni, tudod, mi a speciális, nem a...
1: Alufólia,
2: azt köszönöm Sándor, hogy kisegítettél. Már megint. Már ugye megint. Nem volt nálam, figyelj, én úgy vagyok, hogy tőlem nem tudnak semmit figyelj. Ellopni, tudod.
1: Akiknek ezek az adatok kellenek, figyelj.
2: Az esélytelenek nyugalmával lettem oda mindenem, főleg a kikapcsolt telefonomat egy plexi dobozban.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nagyon sokan ennek a dalnak a kapcsán már itt világsztárságról, meg világsikerről beszélnek.
2: Kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Magad a szenzációs.
1: Szenzációs oda, és ez vitathatatlan, hogy Beatport első hely, és hát korunk egyik jelenleg legnagyobb DJ-je, ugye a Hugh Ellis-t fölkarolta.
2: Aki azért nagyon laz a pali. Armand van Helderről beszéltünk, nem is olyan régen. Igen. Valahogy őt látom benne egy picit, maga a karakter, nem?
1: Igen.
2: Ez a nagyon laz a majdnem szétesek, semmi nem számít, haver,
1: azt király vagyok. Azt közben, hogy a csinálsz, hogy hello. Na, mert hogy egy magyar énekesnőről van szó, ugye, aki ebben a dalban énekel. És hogy is volt a sztori, hogy ők ezt megcsinálták, és aztán a Hugel meg az Ultra Naté bejelentkezett ezért a dalért?
2: Többféle verzió kering itt a szakmában erről, de én is ezt tartom egyébként a leginkább valószínűnek, igen, hogy ez így történhetett. Ami azért, figyelj, volt már ilyen egyébként, hogy valaki csinált egy remixet.
1: És hajrá, és szurkolunk, hogy
2: fülye alatt, és utána azt mondták, figyelj, ezt kiadjuk hivatalosan. Azt hiszem a Muzaiknak is volt ilyen például, úgyhogy nem is biztos, hogy pont a Freevel, de talán ha már Ultra Natét említettük, úgyhogy szóval volt már ilyen azért a zenei történelemben, úgyhogy én nagyon örülök neki.
1: Abszolút,
2: bármilyen
1: abszolút,
2: magyar vonatkozásnak. Persze, főleg egy ilyen dalnál, amit tényleg húz meg, ugye ügyesen csinálták a marketing részét, hogy betolták a TikTok videók alá, mindenhonnan 2 hétig ezt hallottad, amikor még meg se jelent, és így nézted, hogy ez mi? És ezt a részt a felpörgés, és ment a csapatás, és ultra jó videók mögötte, szuper minőségben, és azt mondod, hogy atyavilág.
1: Így. Na, és akkor, hogyha már ennyit beszéltünk erről a dalról, hogyha valaki a pontos előadóra, illetve a dal címére kíváncsi, ezt most nem áruljuk el.
2: Nem.
1: Tessék fölátogatni a Mixcloudra.
2: Így van. És azon belül pedig a DJ Miller Hun oldalon ez a mix is szerepelni fog rövid időn belül, úgyhogy vegyétek, vigyétek, szeressétek, de leginkább hallgatjátok.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tehát akkor Maborbár, holnap Szelídító.
2: Így van. Tudsz minden
1: fájból. Jövő csütörtökön, meg jövő csütörtök, amikor megint majd 120 percen keresztül szólnak a legnagyobb dance himnuszok. Köszönjük szépen ezt a mai extra.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Jó bulikat, jó utat, vigyázz magadra, csütörtökön gyere.
2: Táncoljunk sokat. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész, tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál. Több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, illedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni. Egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken. Ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát te meg ki a franc vagy? Hogyha másnap reggel akár nekünk teszik fel ezt a kérdést, akár nekünk kell ezt a kérdést föltenni, hát az túl sok jót nem jelent, viszont ezzel a dallal órát kezdeni, szerintem nagyon-nagyon jó választás. Who the hell are you? Jön már is a Madison Avenue itt a Besten.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: haza léve.
1: Best FM, a legjobb zenék. Péntek is van, kánikula is volt, hosszú volt a hét, szóval mindenki elfáradt, úgyhogy ebben az órában senkit nem terhelünk bonyolult dalszövegekkel. Jön Paul Johnson a Get Get Down-nal, aztán itt lesz nem sokára Rúzsa Magda és a Na Na Na Na Na, sőt még a Safri Duo is érkezik majd a Baja Baja-val.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattia tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Ventu Project. A King of My Castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

hiszem, a legjobb zenék, ha már a gossip az előző percekben a helyes irányról értekezett, akkor én elmondom, hogy merre ne tessék menni ma és holnap, mert hogy ma 6 órától már filmforgatás miatt lezárás alá került a Lőrinc utca a 4. kerületben, éppen ezért ott tilos megállni, Lőrinc utca, Berzevici Gergely utca és Attila utca, és ezen utcákat egyébként szakaszosan és időszakosan le is zárják majd a forgalom elől. Ma 6 órától él ez a tiltás, és egészen holnap reggel 6 óráig lehet ezekre a korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni, már szüretelik a Kajszi barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretetszolgálat. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erős a gyanúm, hogy Robbie Williamsnek egyébként a civil életben is valami ilyesmi lehet az arcpolitikája, hogy nem bánok semmit sem. No regrets. És valószínűleg segi sem bánt meg semmit sem, amit eddig tett, ő csak simán tagadja, hogyha a helyzet úgy kívánja. Érkezik majd az It Wasn't Me, és a következő órában, amelyet a Basement Jackson itt a Good Luck-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

nem érzed bennem a világot, ami a múltamból egyből kirántott. Közösen fújtuk el sajnos a pilácsot, és a szívemben hagytuk a szilánkot.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM, a legjobb zenék a brutális kánikula után volt egy-két nap enyhülés az időjárásban szerencsére. Megint elkezdünk felfelé mászni a hőfokokban. Szerencsére ezt a 40 közeli állapotot ezt elfelejthetjük, de azért szombat-vasárnap magasságában a 30-31 fok nem lesz elképzelhetetlen, de sokkal kellemesebbnek fogjuk érezni, köszönhető annak, hogy egy picike felhő meg egy kevéske szél egész hétvégén várható majd.

legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék a két héttel ezelőtti MVM Domos koncertjének köszönhetően 16-4-re nőtt az állás Sting és Shaggy között. Annak tekintetében, hogy elég hányszor jártak Magyarországon, ráadásul egyszer ugye közösen is nyomtak egy ingyenes koncertet. A Hősök terén nincs nagyon hír arról, hogy Shaggy mostanában Magyarország látogatna, úgyhogy kénytelen vagyunk mi elhozni őt. Jön az It Wasn't Me!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamosvonal épül a fővárosban, lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap előtt végre mi is eljutottunk oda, hogy betiltották az egyszer használatos műanyag poharak gyártását, forgalmazását, használatát. De 2007 óta már tart egy masszív kampány a hasonlóan környezetszennyező anyagok ellen. Minden év július 3-án van a nylonzacskómentes világnap.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

FM, a legjobb zenéka. Most érkező Johan Renk, nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehetne. Jön a Living It Up! Crystal clear, innocently sprinkling the music in my ear. Progress.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

Best FM a legjobb zenéke, most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Nem sokára, egészen pontosan az előttünk álló óra vége felé, majd én is úgy fogok tenni, mint ahogy Craig David az óra a legelején. Walking away, szépen elsétálok, de azért ebbe az órában még hozom a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, ugyanúgy, mint

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100%, hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder-féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia, itt a Best of.

FM a legjobb zenék, a felhőkig nem megy fel a Daft Punk, ők inkább megkerülik a földet újra, és újra, és újra, és újra. Jön az Around the World, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap is természetesen mixelünk 6 és 8 óra között. Hip-hop és R&B lesz a menő, Slim Fica, mi fog hozzám csatlakozni, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House lesz 18 és 20 óra között, akkor majd DJ Németi lesz az, akivel együtt kapjuk a lemezeket. Vége a pénteknek, kezdődik a hétvége. Jó éjszakát, jó bulizást, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a...

Ez a Night Shift Whiteboy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: get back to you.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Dacia.